0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио в

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, 92.1 FM.
1: Классное радио. Вдорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Biodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam a szopa.
1: Jodin FM.
2: Klasszne radio.
1: Vdorohu.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Margiti Csános, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк і békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk a te szent és nagy nevedet, Urunk, hogy szerte a nagyvilágon, meg annyi közösségben, áldásoddal, megbocsátásoddal, kegyelmeddel vagy jelen. Köszönjük, hogy e mostani hetünkön gyermekekhez szólhat az ige, az evangélium. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben lehetünk mi is imaháttér, és az ige által szolgálattevők is. Urunk, kérünk téged, hogy tégy minket készé arra, hogy amit te akarsz nekünk mondani, bűneink megbánásával szívünkbe fogadhassuk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Istennek igéjét és annak magyarázatát. Júdás leveléből, a 17. verstől a 25. versig szól hozzánk az Úr igéje. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak. Ezek szakadásokat okoznak. Testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. Imádkozzatok a Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Mentsétek meg őket, kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat, fedhetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom, öröktől fogva most, és mindörökké. Amen. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úr házában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki távolról kapcsolódik be hozzánk. Hát egy ilyen rövid levél az ember gondolataiba úgy szerepel, hogy olyan nagyot nem változtat a világ folyásán. Az a közösség, amely kaphatta ezt a levelet, hát az se biztos, hogy ettől a levéltől változott meg gyökeresen, de hogyha azért beleolvasunk, és belenézünk azokba a gondolatokba, amik itt megjelennek, hát akkor kiderül, hogy kicsi a bors, de erős. Elsősorban azok a beszédek vannak elénk állítva, amit az apostolok Jézus Krisztusról mondanak, és Jézus Krisztustól tanultak. A kereszténységen belül ez a hagyománylánc, ez az apostoli örökség egy nagyon fontos dolog. Még a hitvallásunkban is apostoli gondolatokkal, apostoli gyökérrel származtatjuk mindazt, amit önmagunkról, az Istennel való kapcsolatunkról, és mindazokról a dolgokról hiszünk és vallunk, ami Isten munkája nyomán itt a Földön megérthető. És ez, szeretett testvérek, nagyon fontos, mert ez az a vezérfonal, amiben lehet kapaszkodni. Nem véletlen, hogy nagyon sokszor az egyháznak a legnagyobb küszködést az okozza, amikor ezektől a szavaktól sterilen, ezektől a szavaktól messze-messze elzárva próbáljuk meg valahogy Istent követni. Amikor a Jézus Krisztusról szóló igaz beszéd úgymond teljesen odavész, és nincs. Amikor az Isten kinyilatkoztatásának a mélysége elveszett. Hát az az egyházi élet, és az a hívő élet, szeretett testvérek, csak küszködés. És óva inti a levél írója mindazokat, akik ott, abban a közösségben, abban a hallgatóságban szembesülnek ezzel a levéllel. A tévtanítás szó kicsit agresszívnek tűnik, bár egyáltalán nem egy ilyen hadakozásra való szó, csupán egy nagyon fontos megkülönböztetés. Arra nézve, hogy Jézus Krisztus munkáját senki ne a saját szájíze szerint fordítsa vagy alakítsa. Az egyház történelme során rengeteg jelentkező volt, akinek volt még egy jó ötlete, mindamellé, amit Isten fia elvégzett. Rengetegen mondták azt, hogy íme itt vagyok, és én azt gondolom, hogy... És ez úgy tűnik, hogy hát csak gazdagítja azt a közös kincset, ami a miénk. De szeretett testvérek, félre lehet menni ezekkel a gondolatokkal olyannyira, hogy a végidők mindennapjai és látszata elkezd egyre valósággá válni közöttünk. Csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik után járnak, szakadásokat okoznak, testi emberek, akikben nincsen szent lélek. Nem szívesen vesz az ember magára ilyen gondolatokat, és nem is az a célja ennek a néhány versnek, hogy most itt kiválasszunk némelyeket, de Jézus nélkül, Isten igéje nélkül ezzé válhat. Ezzé válhat a gyülekezeti élet. Ezzé válhat a testvérek közössége. Hiába csak, értsük jól, 25 vers, ez a Júdási levél, mégis az elevennyére tapint a mindennapi életnek, mert ezeket a dolgokat látni, megtapasztalni, benne élni rettenetes. Felemészti az egyént, és felemészti a közösséget. De Istennek élő beszéde, ezt a teljesen emberi folyamatot, ami önmagától újra és újra meg tud ismétlődni, Istennek igéje ezt meg tudja állítani. És hogyha még jobban akarnám magam kifejezni, azt a formát használnám, hogy csak az Isten igéje tudja mindezt megállítani. Olyan törékenyek az egységeink, amik összefognak minket. Egy családi kapocs, egy testvére, egy rokoni, egy vérségi kötelék. Emberi kapcsolataink valóban törékenyek. Hát még akkor a gyülekezeti kapcsolataink. De igével megtelve, Jézus Krisztussal megtelve, szent lélekkel megtelve, nem kell, hogy ez sodorjon el bennünket. És van itt egy ismétlődő gondolat a versben, nem csak a mai szakaszban jön elő, de ezt így látjuk, hogy ti azonban. Érdekes. Abból a szempontból különösen is, hogy ezt a különbségtételt vajon mi alapján teszi az ige? Mit jelenthet az, hogy ti azonban? Hátrébb lépve, és ennek a levélnek a nagyobb képét vizsgálva, ti, akiknek nem mindegy a Jézus Krisztusról szóló igéknek a szívetekben megléte. Ti, akik szeretettel, odaadással vagytok az Isten felé. Sokféleképpen meg lehetne fogalmazni, még bőven lenne erre variáció, de a ti azonban csak annak hallható, akinek a lélek kinyitja a fülét. Ilyen dolog a Szentírással kapcsolatban nagyon megdöbbentő, és mégis olyan gyakori. Szólnak az igék, szólnak az intések, a feddések, a bátorítások, útmutatások, és nagyon sokunk a mindennapokban erre süket marad. Ebben a közösségben is, szélesebb és szűkebb körben vannak, akik a maguk dolgaival, a saját maguk jelenlétével szétverik a közösséget. És vannak, akiknek adatik, hogy hallják és lássák, hogy ezt nem lehet hagyni. A kettő között, a két állapot között azt gondolom nagyon erősen különbséget tesz az alázatból fakadó bűnbánat. Vagy ez működik visszafelé is, a bűnbánatból fakadó alázat. Épüljetek szentséges hitetekben. Imádkozzatok a Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Annyi mindent lehet tenni. Annyi mindenben el kell mélyülnünk, és annyi mindenben helyt kell állnunk. De a hitben való épülés az nem csak egy nyitott lehetőség, hanem valamennyiünk életében egy megterített gazdag asztal, ami mellé le kell ülni újra, és újra, és újra. És ami ma még egy érthetetlen ige, ma, ami még egy vakmerő bátorítás, ma, ami úgy látszik, hogy hát amikor Isten ezt mondta, se az embert, se annak a környezetét nem vette komolyan, az testvéreim holnap vezérfonállá, megtartó reménységgé, hitvallássá tud válni. Ez az épülés a hitben egy felettébb titokzatos és mégis csodálatos valami. Nem emberi kimérés alapján történik meg, hogy én ezt a pár embert építem a hitben, azt a párat pedig nem. A Szentlélek Istennek egy csodálatos ajándéka. És bár az emberben vannak ilyen elképzelések, hogy miközben épülök a hitemben, egyre nagyobb harmóniába kerül az életem, ez nem egészen így van. Néha teljesen elválik a külső tényezők alakulása ettől az egésztől. Ezt a néhát, ha becsületes akarok lenni, még úgy is mondhatnám, hogy szinte mindig. De ahogy az ember tud növekedni a hitében, egyre nyitottabbá válhat arra, amit Isten akar mutatni. És kedves testvérek, valamennyiünk életében ez az egyik legnagyobb lehetőség. Vagy ha fiataloknak mondanám, az egyik legnagyobb kaland. Hogy én, mint húsvér ember, aki megváltásra, bűnbánatra, aki megigazításra szorul, én vehetem komolyan azt, amit az Isten mond. És ez olyan dolgokban, olyan helyekre hoz békét, amit az ember elképzelni nem tud. Annyira hiányzik a mi világunkból Jézus Krisztusnak a komolyan vétele. Annyira anyátlanná, árvává válik mindaz, amit mi emberiségként még magasabbra is építünk, mint annak idején a Bábel tornyát. Kegyetlen, rideg, egyszerre létezik a világon háborúknak a sokasága, azzal egyetemben, hogy javainkat, időnket végtelenül jelentéktelen dolgokra pazaroljuk. Egyszerre várjuk a szabadulást, és nem tudunk vele mit kezdeni, ha megkapjuk. Isten szavának a komolyan vétele a nekünk adott kegyelmi időt segít más szemszögből is látni. Ez az a más szemszög, ami kibírhatóvá, értelmezhetővé tud tenni még egy nehezebb pályafutást is. Ha megkérdeznék tőlünk, hogy ugyan mi értelme volt ennek az időszaknak, amit megengedett Isten a mi életünkben, és egy nagyobb közösségre nézve, ennek az országnak az életében, nyilván gondolkodni kell rajta, az ember csípőből nem válaszol ilyen nagyon nehéz kérdésekre, de vajon hányunkban lenne ott a válasz, hogy hát ez is a kegyelmi idő volt. Itt is adatott lehetőség arra, hogy keressek. Keressek olyanokat, akiket a tűzből kell kimenteni. Keressem azokat, akiken könyörülni kell. Keressem annak a lehetőségét, hogy amivel kezdődött a vers, ez a néhány igevers, hogy Jézus Krisztusról szóló beszédet továbbadjam. Ugye, inkább a saját történetünket látjuk, inkább a saját veszteségeink azok, amik jobban előtérbe vannak, amik jobban törik az oldalunkat. És amikor az Isten igéje mélyen áthat, és ugye Szentlélek által képes bennünk tényleg szárba szökkenni és élni, mintha veteményes kertben ott állna egy eleven növény. Itt valahol akkor sejlik fel az, hogy hát még ebben az időben is egyrészt az Úr megtartott bátorságot, hitvallást, bűnbánatot, úrvacsorai közösséget, gyülekezetet, testvéreket a családomban, a barátaim között megáldott, megtartott, megelevenített, és még missziói feladatokban is használt, és útmutatást adott. Megdöbbentő, hogy mennyi mindent más megvilágításba helyezhet az Úrnak a beszéde, ami egyébként lélek nélkül fekete betű a fehér lapon, de a lélek által élő szó, amivel egyik megfáradt, a másikat támogatva elvégzi Isten rendelkezését, hogy aki másokat felüdít, az maga is felüdül. Döbbenet. És mégis az új szövetség a Szentlélek valósága ezt hozta el. És ezt felcserélni istentelen és teljes mértékig csak emberi dolgokra, na a levél szerint ez a világ lehetetlensége. Ezért van ez a nagyon éles vonal, hogy még azt a ruhát is, ami a bűnösök életével kapcsolatban ott van, még azt is utálni és elvetni kell. Ez nem a gyűlölködésről, nem egyfajta ilyen arroganciáról szól, hanem arról, hogy azt az életet, azt a tiszta életet, amely csak az Isten kegyelméből lehet a miénk, na azt a tiszta életet becsülni kell. Becsülni. És ott lebeg mindezek felett Jézus Krisztusnak a várása. Várja ez a világ, és a benne élő ember idestava már 2000 éve. Hát lehet, hogy a matematika nem úgy jön ki pontosan, de ezt megközelíti a szám, vagy az alatt maradva, vagy a fölé menve. Várja a világ 2000 év távlatából Jézus Krisztus visszajövetelét, és sokat hangzik el, hogy na hát, ha eddig nem jött, akkor az csak egyet jelenthet, hogy ő már nem is fog jönni, és ő nincs is. Vagy lehet, hogy igaza van a Szentírásnak, ahogy egyébként nagyon sokszor igaza van a Szentírásnak. Az Atya rendelkezése szerint még dolga van az egyháznak, még dolga van a benne lévő embereknek, és a kegyelmi idő ezért nyitva maradt. Én bátorítok és biztatok mindenkit arra, hogy ennek a rövidke kis levélnek, ugye a sorait merjük átengedni a mi mindennapi életünkön. Merjük ezeket a rövid, velős, végtelenül lényegre törő igéket újra és újra megismerni. És az a mélység, amit Isten így hív életre, az hadd vezessen bennünket a szolgálatra és az ő akaratának teljes megismerésére. Amen. Urunk, egyféleképpen gondolkozva olyan hamar utolér bennünket a végtelen semmittevés és az a szürkeség, ami vigasztalhatatlanul elnyel. Köszönjük neked, hogy a te szent igéd által mindig felfedezhető, hogy a cél bár ugyanaz, de ebben a célban újra és újra nekünk lehet helyünk. Megköszönjük neked minden testvérünket, akik ebben erősítenek minket a magunk szolgálatában, a te utánad való követő hitéletünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy megnyitod a szemeinket arra, hogy tehetünk a te neved dicsőségére és embertársaink javára. Szeretnénk könyörögni, Urunk, azon testvéreinkért, akik gyászokban, félelmükben, megrekedve, a halállal találkozva, és az újra és újra attól való félelembe is, és az abban való felaprózódásban szenvednek. Imádkozunk értük, hogy hozz az életükben békét Jézus Krisztus által a Szentlélek működése nyomán. És imádkozunk azokért, Urunk, akik vizsgáikban, akik évzárásukban, akik munkájuk vagy tanulmányaik lezárásán dolgoznak. Adj bölcsességet és szív szerinti vágyódást a te tiszta igéd után az Úr Jézus Krisztusért, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Януш, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Astor. Iodin FM.
1: Klasszne Radio.

0: 10 óra. Один цета година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell ma számítani Beregszázban. Felújítási munkálatok miatt ideiglenesen lezárják a járműforgalmat az Eötvös József utcában, a Batthyány utcához való csatlakozásnál.
4: Тимчасове перекриття руху. Шановні мешканці Берегова, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде тимчасово перекрито рух транспорту по вулиці Йожефа Етвеша на примиканні до вулиці Батяні.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 10-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 10 червня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Változásokra készülnek Ukrajnában, a közlekedési szabályokat rendszeresen megszegő járművezetőkkel szemben. A lehetséges intézkedések között szerepel a jogosítvány bevonása, a gépjárművezetéstől való eltiltás, illetve a vezetői vizsgák újból illetétele. Erről Ihor Klimenko belügyminiszter beszélt. Számolt be az UNN. Hangsúlyozta, hogy a járművezetők számára bevezetendő büntetőpontrendszer a következő lépés lesz, mivel ehhez egy hatalmas digitális infrastruktúrát kell kiépíteni. Korábban Ukrajna miniszterelnöke Julia Szviridenko bejelentette, hogy szigorítani kívánják a gyorshajtásért és a közlekedési szabályok megsértéséért járó felelősségre vonást. A kormány emellett szabályozni fogja az elektromos rollerek használatát is.
4: Закарпатська область активно інтегрується у державну освітню систему «Мрія». На сьогодні до неї підключилися вже 209 шкіл краю, а додаток став щоденним помічником для 30 тисяч закарпатців. Позитивний ефект від використання відчувають усі його учасники. Вчителі можуть приділяти менше часу рутинним завданням, а учні та батьки чітко бачити прогрес і знати, що відбувається в школі. Також екосистема допомагає планувати уроки, вести журнали, формувати звітність і безпечно спілкуватися з учнями та батьками. Цифрова трансформація освіти на Закарпатті триває. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Kárpátalja aktívan bekapcsolódik a MRIA állami oktatási rendszerbe. Jelenleg már 209 oktatási intézmény csatlakozott a rendszerhez a régióban, az alkalmazás pedig 30 ezer kárpátaljai lakos mindennapi segítőjévé vált. Használatának pozitív hatásait valamennyi érintett tapasztalja. A pedagógusok kevesebb időt fordíthatnak a rutin feladatokra, míg a diákok és a szülők átláthatóan követhetik a tanulók előrehaladását, és pontosan tudhatják, mi történik az iskolában. A MRIA emellett segíti az órák megtervezését, a naplók vezetését, a jelentések elkészítését, valamint a diákokkal és a szülőkkel való biztonságos kommunikációt is. Kárpátalján tovább folytatódik az oktatás digitális átalakítása, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: В Україні готуються зміни для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Серед можливих заходів – вилучення посвідчення, обмеження на керування автомобілем або повторне складання іспитів. Про це розповів журналістам міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН. Він наголосив, що запровадження системних штрафних балів для водіїв – це буде наступний етап, адже це величезна цифрова інфраструктура, яка має бути розбудована. Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала посилення відповідальності за перевищення швидкості та порушення правил дорожнього руху. Уряд також врегулює використання електросамокатів.
3: A gyermekmunka elleni világnap alkalmából a Kárpátaljai megyei munkaügyi felügyelet szakemberei tájékoztató és figyelemfelhívó programokat szerveznek a fiatalkorúak munkajogainak védelme érdekében. A kezdeményezés keretében felkeresik azokat a vállalkozásokat, amelyek fiatalokat foglalkoztatnak, valamint találkozókat tartanak a fiatalkorú munkavállalókkal is. A munkáltatók figyelmét felhívják arra, hogy maradéktalanul tartsák be a 18 év alatti személyek foglalkoztatására vonatkozó munkajogi előírásokat, biztosítsák a biztonságos munkakörülményeket, és ne sértsék meg a fiatalkorú munkavállalók jogait. Тайкостатот та Карпатаєї медії мункуюді фелюділет.
4: До Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею фахівець управління інспекційної діяльності у Закарпатській області проводить інформаційно-роз'яснювальні заходи, спрямовані на захист трудових прав неповнолітніх. У межах заходів здійснюється відвідування суб'єктів господарювання, які використовують працю молоді, а також проводять зустрічі з неповнолітніми працівниками. Роботодавцям наголошують на необхідності неухильного дотримання вимог трудового законодавства щодо працевлаштування осіб віком до 18 років, створення безпечних умов праці та недопущення порушень прав неповнолітніх працівників, інформує управління інспекційної діяльності у Закарпатській області.
3: Folyamatos tisztítási munkálatok zajlanak a kárpátaljai állami utak mentén. Számolt be a megyei infrastruktúra helyreállítási szolgálat. A hegyi és dombvidéki domborzat miatt a növényzet rendkívül gyorsan burjánzik a régióban, ami komolyan veszélyezteti a beláthatóságot. Az útfenntartók ezért gépi és kézi erővel végzik a fűkaszálást, valamint a cserjék és bozótosok ritkítását a kritikus szakaszokon, főként a kanyarokban és a kereszteződések környékén.
4: На узбіччях державних автомобільних доріг Закарпаття тривають роботи з очищення території. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури. Через гірський і пагорбистий рельєф рослинність у регіоні розростається надзвичайно швидко, що суттєво погіршує оглядовість на дорогах. Тому дорожні служби проводять механізоване та ручне скошування трави, а також обрізання чагарників і заростей на критичних ділянках, зокрема на поворотах і поблизу перехресть.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a főként derült napos idő, 27 fok körüli levegő hőmérséklettel. A vízhőmérsékletek a mai napon a következőképpen alakulnak. A Tisza folyó vize 18-20 fokos, a Latorca folyó Munkács mellett szintén 18 fokos, a Dédai tó vize pedig elérheti a 25 fokot.
4: Переважно ясна сонячна погода протримається і у наступні години. Температура повітря становитиме на рівні біля 27 градусів. Сьогодні температура води у річці Тиса становить від 18 до плюс 20 градусів. У Латориці біля Мукачева також близько 18 градусів, а в озері в селі Дида вода прогрівається вже до плюс 25 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репачі Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következne.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthírénkkel folytatjuk. Vitányára egy a szlukacsámtó vassó jó ájnóven a sportol. A 2026-os világbajnokság hivatalos labdáját a mérkőzések előtt fel kell majd tölteni, mivel a Trionda teljes mértékben a Connected Ball Technology rendszerrel működik, amely rendszeres akkumulátortöltést igényel. A technológia valós időben elemzi a játékhelyzeteket, és pontosabbá teszi a lesek és a kezezések megítélését. A beépített akkumulátor egy töltéssel körülbelül 6 órán működést biztosít. A zöld, kék és piros színekben készült Trionda neve a három rendező országra, az Egyesült Államokra, Kanadára és Mexikóra utal. A labdát először június 11-én a világbajnokság nyitó mérkőzésén próbálhatják ki a csapatok, amikor Mexikó és Dél-Afrika válogatottjai lépnek pályára. Oficiálni miás championátus vétó peredmácsa menőbb hidombúd ezzel jegyzsáté. Trionda osznácsina technológiu Connected Ball Technology. Jaká potrebuje regulárno pizzeriádzsonya akkumulátora. Szisztéma v режимі реального часу аналізує ігрові епізоди та підвищує точність визначення офсайда ігри рукою. Одного заряду вистачає приблизно на 6 годин роботи. М'яч виконаний у зеленому, синьому та червоному кольорах, а його назва символізує три країни-господарі турніру – США, Канаду та Мексику. Перше Тріонду випробують команди Мексики та Південної Африки. Саме їхній поєдинок відкриє чемпіонат світу 11 червня у четвер. А Сан-Антоніо Спурс játékosai Віктор Вембаньяма і Стефан Kast NBA történelmet írtak új korrekorddal. Számolt be róla az ESPN. A döntő harmadik mérkőzésén a New York ellen mindketten csapatuk legeredményesebb játékosai voltak. Wembanyama 32, Castle pedig 23 pontot szerzett. A két játékos ezzel az NBA történetének legfiatalabb párosa lett, akik egy döntőbeli mérkőzésen egyaránt legalább 20 pontot dobtak. Teljesítményük nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Spurs 115-111-re megnyerje a találkozót. A New York azonban továbbra is 2-1-re vezet a párharcban. A következő mérkőzést június 11-én játsszák. Hrabci San Antonio Spurs, Viktor Wembanyama a Stefan Castle переписали історію NBA, встановивши новий віковий рекорд. Про це повідомляє ESPN. У третьому матчі фінальної серії проти Нью-Йорка вони стали найрезультативнішими баскетболістами своєї команди, набравши відповідно 32 та 23 очки. Wembanyama і Cass стали наймолодшою парою гравців в історії ліги, які одночасно здобули 20 плюс очок у поєдинку фіналу NBA. Їхній виступ допоміг Spurs здобути перемогу з рахунком 115-111. Попри це, Нью-Йорк продовжує вести в серії з рахунком 2-1. Наступний матч відбудеться 11 червня. A kanadai Ontario tartományban új Guinness rekord született, megszervezték minden idők legnagyobb élő csócsó meccsét. A különleges eseményen egyszerre 254 résztvevő játszott a 2026-os labdarúgó világbajnokság népszerűsítése céljából. A hideg és esős idő ellenére a mérkőzés jó hangulatban zajlott, zenével és DJ kommentárral kísérve. A Guinness világrekordok hivatalos képviselője a helyszínen erősítette meg az új csúcsot. A szervezők közölték, a rendezvényen befolyt összeget a régió gyermek labdarúgás fejlesztésére fordítják. Ukanácki provincia Ontario stanovila novej rekord Guinnessa za hravše u najbišejšovej nasilnej futbol. 254 učasnike odnočasno vzjali učasť u maštabnomu kikerje, organizovanomu dla popularizácie čempionatu svitu s futbolom. Po prehodnom tadošovu pohodu maš prošov u veselej atmosféri pod muziku ta komentari DJ-a. Predstavnik knihy rekordov Guinnessa oficijno potvrdil dosiahnenia. Organizatori zaznačili, že vsi zibrani košty budu spremovani na rozvitok dytiačeho futbolu v regióne. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk! Gyakul szóvá húzalosájt és Radio Pulse FM!
2: Ви слухали спортивні новини!
1: Sporthíreinket hallották!
6: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
7: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
8: 2026. június 10-e, 10 után 12 perccel derülszerűen kívánunk mindenkinek ez a különkedés, szerdai hétközepedása. Sziasztok, sziasztok, szia István!
9: Jó reggelt mindenkinek, illetve szép napot most már mindenkinek. Elég korán kell fel a nap. Tehát azt veszem észre, hogy 4 óra után, hogyha az ember valamilyen ok miatt kicsit felébred, akkor elkezd már szembesülni avval, hogy hajnalodik, kiugrom az ágyból, nem.
8: A munkám már jobb, vár rá.
9: Így van, az abszolút. Tehát, de ma már hétfelező van, tehát egyezünk meg abban, hogy szerda, lassan délfele közeledünk, úgyhogy mindenkinek, aki jelenleg valahol dolgozik, annak üzenhetjük, hogy
8: kifele lubickolunk ebben
9: így a van, hétből. Így van, így van. Holnap már a hétvége eleje van.
8: Talán amikor az időszakokat nézzük, akkor a ballagás az fő témánk. Sokat beszéltünk erről, az iskolások az utolsó csengét már megélték, és ma már a vizsgálőszakra, az élőre és minden egyébre készülnek. Viszont hát az óvodásokat is eléri a ballagási ünnepsorozat, úgyhogy hát egy újabb stresszfaktor kicsi gyermekeink is azok szülei életében, mert hát ugye onnant is ballagni kell. Ja.
9: Hát igen, egyhogy kell, de szerintem ez még örömünnep, tehát hogy egyre nagyobbak és nagyobbak leszünk. Hát ilyen halmány emlékekkel emlékszem arra, hogy amikor már megveszik neked az iskolatáskát, azt még úgy várod, meg nagyon várod, és talán Demjén Rózsival ellentétben júniusban még nem nehéz az iskolatáska, legalábbis játékból szoktuk bepakolni, de akkor már úgy olyan felnőttesnek tűnik. Tehát a 6 éves korban az, hogy 7 éves leszel, vagy az, hogy hát most már lehet, hogy visszaszámlálás van, mennyi 90 nap, vagy már csak 80 nap ahhoz, hogy az első csengő megszólaljon.
8: Ez a teleszortot, a karácsonyt is megmondanád fejből, de nem akarok rá.
9: 37 múlva, nem. 37 múlva megnéztem, hogy a Karácsony FM című, tudom, hogy ez nem a reklám helye, de 37 múlva meg fog majd szólalni. Szóval az iskolatáska most még olyan felnőttes játéknak tűnik, és reméljük, hogy olyan tanárokkal, tanítónénikkel, tanítóbácsikkal találkoznak majd az ifjú nebulók, akiknél hát az előttük lévő most már 12 évet az hasonló lelkesedéssel, hasonló örömmel és hasonló nehézségű iskolatáskával fogják majd tölteni.
8: Én emlékszem arra, amikor elsős voltam, és gyakorlatilag az első szeptember 1-én elvittek, édesapám még szüleim elvittek biciklivel a hatos iskolába, ahol ma a Horváth Anna gimnáziumba, és emlékszem a hatalmas ajtókra, hatalmas folyosóra, a teremre, amelyben fogadt bennünket a tanárnőnk, és arra, hogy édesanyám, vagy édesapám eltűnt.
9: Opa.
8: Eltűnt az ajtó fix pontján, és onnantól kezd egyfajta pánikszerű
9: hangulat. Azt mondták, hogy ez most már a te birodalmad?
8: Igen, barátkozz meg, ha tetszik, ha nem életérzéssel. Nagyon sok emlékem nincs, de ez az emlékem nagyon megvan, hogy az első iskolai napon, amikor Birta Zoltánka valamikor, nem tudom, 93 környékén iskolába látogatott, akkor milyen érzés volt. Úgyhogy az óvodás élményeim nem sok van, mert nem sokat jártam óvodába. Egy kedves Ovi néni nem igazán szerette a nevemen szólítani, ezért ő zolikázott, én meg mondtam, hogy nem Zolika, hanem Zoltánka. Opa. Ebből a állandó konfliktus helyzetből nem tudtunk szabadulni, és így aztán én tehettem, akkor mentesültem az óvodai foglalkozások alól, és ami érdekesség volt, amikor elment áldott állapotba került az Ovi néni, akkor újra megjelentem, hogy végre már valaki a nevemben fog majd szólítani, és nem olyan rég volt szerencsém, ha már óvoda és zárás, akkor volt szerencsém elmenni Jánosiba egy kedves ismerősömhöz, és kijött egy kedves hölgy, először jártam ott, és kijött egy kedves hölgy, hát én ismerlek Drága gyermekem, mondom, tessék parancsolni, ilyenet többször találkozunk, de ő volt az én dadusom, vagy Ovi nénim, amikor én kicsoltam, és hugomra is emlékszik, és Sándor bátyámnak, és ő volt az Ovi néni, hát mondom, akkor kedves kezét csókolom, itt az ételen keresztül köszöntjük őket műsorban, mert hát nagyon sokat hallgatják a rádiót, így aztán lehet visszatekinteni, hogy Zoltánka valamikor még 3-4 évesen milyen arc volt, és ma már felnőttként a saját gyerekét viszi oldalba, úgyhogy külön nagy élmény volt ez a találkozás, nem is tudtam róla, de kimondottan megerősít élmény volt, hogy emlékeznek ránk az Ovi nénik és a dadusok, úgyhogy itt az ételen keresztül ez milyen nagy élmény volt, hogy ezt megélhettük. Hát kitartás anyukák, kitartás gyerekek, a következő időszak az még izgalmasabb, ez mint a kis cselkészek, amikor először mennek cselkésztáborba, még tavasszal bepakolják a cselkésztábori technikát a turatáskájukba, és várják, hogy mikor mentek első táborba. Hát szerintem így vannak a éppen óvodából baldagó kisfiú, kislányok, akik várják a szeptember iskolakezdés, hogy már szerintem egyszer-kétszer így gyakorlás jelleggel bepakolják a táskájukat.
9: Szerintem az óvodából úgy sosem növünk ki, csak éppen szünetet tartunk. Az egyik kellemes élményem, vagy kedves élményem ebben a világban, amikor gyermekeimet vihettem óvodába, és láss csodát, olyan emberekkel találkozhattam, akikkel együtt jártam óvodába. Szóval egyébként elég mély kapcsolatok tudnak szövődni, és amikor így apukák, konkrét élmény, ami most eszembe jutott, amikor mi apukánként beszélgetünk, akkor azt mondtuk, hogy ez az óvoda egyébként teljesen, de teljesen olyan, mint amikor a mi gyermekkorunk volt, tehát a gyermekünket úgy hozzuk el oda, mint ahogy minket is fogadtak. Természetesen a felújítások azok megtörténtek, tehát nem egy ilyen 30 éves elfelejtett Csipke Rózsika jellegű termet kell elképzelni, tehát természetesen rend volt tartva, és megfelelő minőségű nevelés és oktatás volt ott. Viszont ketten megjegyeztük, hogy van egy komoly változás, és ez a komoly változás az, hogy összement az óvoda.
8: Nem a tudjuk, méretek,
9: nem
8: ugye?
9: Tudjuk, nem tudjuk, hogy ki és hogyan mosta ki, lehet, hogy a sok eső tette az, de ott vagyunk az udvaron, látjuk a hintát, látjuk a mászókát, ugyanaz egyébként, csak szépen lefestve, rendbe tartva, látjuk a filagóriákat, látjuk azt az udvart, ahol szaladgáltuk, látjuk a fáskamerát, mindent látunk, de ez összement. Mire egymásra nézünk, vagy mi nőttünk meg.
8: Nekem az volt fura egyébként, de ezt már többször mondtam itt műsorban, hogy az aszfalt sáv maga a járda, ahol 3-4-en tudtunk egyszerre szaladni, alig fértem el rajta, és azon gondolkoztam, hogy ez sokkal nagyobbnak tűnt, és sokkal szélesebbnek, aztán rájöttem, hogy egy 80 centis járda volt öntve, és ugye hát én a saját testlakatommal éppen majdnem kitöltöttem ezt a teret, és gondolkoztam, hogy ez amikor én pici voltam, akkor 2-3 darab gyermeknek elegendő pálya, futópályaként szolgált, úgyhogy valóban gond volt a méreteken, de ettől szép az élet, hogy változnak a dolgok, és más megközelítésben másképp látjuk a jelent. No, aztán egy-két technikai információ, medvetalppal találkozunk több főútszakaszon, felhívnák az érdeklődők figyelmét, hogy ez az a növény, amit nem szabad simogatni, és nem szabad szabad kézzel, sőt ruhával, illetve nagyon komoly védőfelszereléssel lehet eltávolítani, illetve a gyermekeknek a léte is ott van, amikor saját vonzás körzetünkben találkozunk ilyen, akkor ne felejtsük el, hogy valamelyik vonzás körzetünkben lévő gyermek is belemászhat, és amikor ez a növény megérik, onnantól kezdve igen komoly égési sérüléseket tud, akár ruhán keresztül is generálni.
9: Ez nem a szokásos lapulevél, ennek valóban nagyobb a maró hatása. Annyi talán a jó benne, hogy csak kontakt útján okoz problémát, mondjuk ellentétben a barlangfűvel.
8: Érdekessége, hogy amikor valaki megfogja ruhában, kesztyűben ezt az anyagot, és leveszi, a kesztyűt, és a legközelebb felveszi, ugyanazt azokat, ugyanazt a bőrsérülést tudja majd okozni, amikor napot ér ez a terület, úgyhogy azt a ruhát, azt a védőfelszerelést, amit alkalmaztunk az ilyenek eltávolításakor, azt nagyon óvatosan tároljuk, és nagyon óvatosan próbáljuk majd legközelebb felvenni, tisztítás után próbáljunk majd újra belebújni, mert megtörtént az,
9: többi ruhában együtt.
8: Igen, igen, ne együtt mosuk, megtörtént az, hogy két héttel később újra felvették a védőruhát, és teljesen szétégett a bőrét az úriembernek, úgyhogy érdemes mindenképpen kerülni a medvetalpot, illetve technikai információval is folytatnánk. Beregszázban útlezárás, forgalomváltozásra kell számítani.
9: Így van, hogyha valaki az Ötvös utcán egyirányúként szeretne haladni, akkor azt jelen pillanatban csak egy bizonyos pontig tudja megtenni, mert hogy az Ötvös utca és a Batthyány utcának a kereszteződés az éppen keresztül van Metzbe. Nagy valószínűsége azért történik, hogy az újonnan átadott Batthyány utca és az Ötvös utcának a találkozás, ez az aszfalt kontra macskakőnél sok esetben eső után, bárha ritkán is történt meg ez az utóbbi időszakban, komoly mennyiségű medence, vagy komoly méretű medence tudott kialakítani, és a szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy ez...
8: Hogyan lehet a koi pontjokat telepíteni a hosszú távon?
9: Igen? Így van, viszont az utas keresztül van vágva, jelenleg autóval közlekedés elképzelhetetlen, és a gyalogos közlekedésnél is azt mondom, hogy kicsit össze kell húznunk magunkat.
8: Fontos megjegyeznünk, hogy a hírekben, illetve a Facebookon már láthatátok a felhívást, hogy június 11-én 13 óraig kezdett el, azaz holnap, egészen 14 óráig tart majd a Kárpátaljai Református által kezdeményezett összukrajni egyházak és vallási szervezetek támogatásával létrejövő közös imalkalom ukrajnai békéért, és erre hivogatnak mindenkit. A nyitó kezdő alkalom itt a Beregszász, a Kárpátaljai Református egyházak a szervezésében Csetfalván kerül megrendezésre 13 órai kezdettel, de a világ különböző keresztény gyülekezetei bárhol a világban több kontinensen próbálnak majd csatlakozni, egy 24 órás ima alkalomra kerül sor. Mindenkit, akit teheti, látogasson el Csetfalvára 13 órakor, holnap csütörtökön, ha nem pedig akkor online vagy éppen otthonról csatlakozzon ehhez az ima alkalomhoz. Ebben a majd két órás műsorban több témával várunk benneteket, illetve szeretnénk kicsit kulturális és egyetemi témákat is boncolgatni. Perceken belül jövünk az első kapcsolásunkkal. Témánkban pedig kimondottan a Kijevben éppen a mai napon megnyitásra kerülő előadás kiállítást szeretnénk bemutatni a rádió hallgatóknak, ahol kárpátaljai képzőművészek alkotása is megtekinthetőek. Ködöböcz Gerzsenyi Edina, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai hálózati referensével beszélgettünk majd a kijevi Magyar Nagykövetség szervezésében egy újabb kijevi kiállításnak a megnyitójára kerül pont ma sor. E kapcsán beszélgetünk majd a szakértővel, illetve ennek az egyik szervezőivel. A másik kapcsolásunkban 11 óra után néhány percen dr. Spenik Sándorral, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézetének a igazgatójával beszélgetünk majd az idei tanévről és a 2026-27-es felvételi lehetőségeiről.
9: Szógyisnyi hosszínásai Peredácsi, Ilona Ködöböc Gerzsenyi, menedzser referent Merezsi Budénok Tradíci Zakarpátja, tá Alekszandr Spenik, direktor Ukrajinsko-Uhorskoho Navčalnoho Naukovoho Institutu, Užhorodskoho Nacionalnoho Univerzitetu.
8: Zenével megyünk tovább, a háttérben titkos üzenet, ez pedig a TNT, egy igazán régi sláger, 10:23, tartsatok velünk!

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: 10:37 perc van, köszöntjük a most adatkozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Külön köszönjük, ha írtok nekünk 095-709-709-et, SMS Viber számunk aktív, de várunk technikai közérdekű információkat, és külön köszönjük, hogyha határinfokat is osztok meg velünk, és a livestream kommentet is örömmel veszük a műsorunk ideje alatt. Itt van velünk Jolána, sziasztok, én Prágából hallgatom a műsort, Ibolya is velünk van, áldott szép napot, és Erzsébet is köszönt minden stáb tagot nagy szeretettel, ő Nyírmegyesről hallgat bennünket ez alkalommal. Nagyon süt a nap, Nyírmegyesen. Külön köszönjük az információkat. És menjünk is egy újabb beszélgetés, ahogy ígértük.
2: A vonal másik végén köszöntjük Kötöböc Kerzsenyi Edinát, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai hálózati szakreferensét. Szörnyi známi nevzeszkó Ilona Kedebec Kerzsenyi Merezsevé referent Merezsi Budénok Tradéci Zakarpátja. Üdvözlünk a műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
3: Igen, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat és benneteket is.
1: Jó látni, hogy nem csak Kárpátalján, itt a Kárpát-medencén belül mutatkozunk meg a különböző hagyományainkkal, értékeinkkel, kultúrkincseinkkel, hanem vidékünkön kívüli területeken is. Imáron többedik alkalommal magyar-ukrán gyöngyművészeti kiállításra kerül sor, amelyet a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja támogatásával, illetve a Magyarország kijevi nagykövetségén keresztül szerveződik meg minden éven, és éppen ma van a kiállítás Kijev megyében, a Shevchenko Múzeumban. Kérlek, mesélnek a hátterről, a projektnek és a múltjáról. Miről van szó?
3: Tulajdonképpen már 3 éve működünk együtt a Magyarország kijevi nagykövetségével rendezvényszervezés terén. Ugye mi, mint Hagyományok Háza Hálózat, szakmai oldalról tudjuk támogatni a kéréseiket, rendezvényeiket, és igen, jelenleg éppen ma nyílik meg egy gyöngy kiállítás. Mindig más-más tematikát választunk, a gyöngy először van, és első eset talán, hogy nem konkrétan Kijevben van a rendezvény, hanem tőle egy kicsit délkeletebbre, Perejaszláv-Melnyickijbe, tulajdonképpen a Skanzenhez tartozó Shevchenko Múzeumban lesz látható most június 10 és 22 között, kárpátaljai alkotóknak is a gyöngyművészete.
1: Tekintsük vissza kicsit a múltba, honnan jött a kapcsolat, és milyen kiállítások voltak Kijevben korábban?
3: Még 2024-ben volt az első, tulajdonképpen elég nagy rendezvény, mert az ahhoz kapcsolódott, hogy Magyarország átvette az Európai Uniós elnökséget, és a nyitó rendezvénynél is részt vettünk, ott viseletkiállítással, és aztán következő években volt tavaly húsvét előtt hímes tojás kiállítás, aztán volt a Hungarikum fashion trend, folk fashion trend anyagából is már egy kiállítás, és most jelen esetben jött a gyöngy. Úgyhogy elég széles körű volt már a tematika, azt gondolom. Úgyhogy igyekszünk mindig úgy szervezni, hogy kárpátaljai, magyarországi alkotók is megjelenjenek, és természetesen ukrajnai alkotók is. Volt olyan alkalom, amikor konferencia is kapcsolódott a rendezvényhez, nem csak egy sima kiállításról volt szó, akkor például motivumkincsről, vagy a konzulát, nagykövetség nem csak velünk működik együtt, hanem például jó kapcsolatot ápolt a Kijevi Shevchenko, és ápol Kijevi Shevchenko Egyetem folklorisztika tanszékével, akkor ők is hozzátették nyilván a maguk tudományos részét ezekhez a rendezvényekhez.
1: A mai kiállítás Összefűzött Hagyományok Magyar és Ukrán Gyöngyművészet címet viseli, és ma veszi kezdetét a Shevchenko Múzeumban Kijev után a Pereszlavi Skanzen területén. Mit kell tudni a kiállítandó darabokról, mintákról, mennyire vidékünknek az ízvilága?
3: Nagyon érdekes ez a téma, mert ugye a gyöngy ékszerek azok Hát nagy múltra tekintenek vissza, mert a bütikő művészetben ugye már évszázadokkal ezelőtt is használták az emberek, és például az az összefűzött hagyomány, hogy a magyarországi gyöngyművészet is előszeretettel használja a kárpátaljai motivumokat, és egyáltalán a nemzetközi gyöngyművészetben is az ukrán motivumok is egy külön stílus szerepelnek, jelentenek. Egészen annyira, hogy például a Hagyományok Háza hivatalos szakmai zsűrije is ezt egy teljesen elismert önálló stílusként tartja számon. Úgyhogy hát itt szépen kirajzolódik az, hogy más nemzetiségűek is ugye használják az ukrán motivumokat, gyöngy stílust. Úgyhogy hát itt most egyáltalán a gyöngyfűzés ugye az egy nagy precizitást, türelmet igénylő aprólékos munka, és hát Kárpátalján is foglalkoznak vele többen is. Eddig is a látókörömbe voltak ezek az alkotók, és én most annyira szerettem volna, hogy ők meg tudjanak jelenni, és hál' Istennek nyitottak voltak erre, és nagyon sok munkát ajánlottak a kiállítás anyagába, úgyhogy ittől nehéz volt választani, hogy minden nem kerülhet be természetesen, helyhiány és stb. Miatt, hogy mik legyenek azok a darabok, amelyek megjelenjenek. Nagyon változatos darabok kerültek elő.
1: Beszélgessünk kicsit a kárpátaljai alkotókról, illetve kézművesekről. Hogyan kell elképzelnünk ezt a közösséget, vagy ezt a tevékenységet? Mennyire jellemző vidékünkön, és a múltat veszik, vagy egyfajta újra szervezés zajlik, amit most látunk?
3: Tulajdonképpen mindenki egyénileg magának gyógyfűzött, dolgozgatott, és az a szerencse, hogy többen azért ugye autentikus darabokat is elővettek, azokat is fűzték. Én név szerint is megemlíteném őket, mert nagyon büszke vagyok rájuk. Gabóda Éva, azt hiszem ismerős, mindegyik név ismerős lesz Kárpátalján. Gabóda Éva alkotásai jelennek meg. Halász Balogh Zita, nagy tiszteletű asszony alkotásai. Kopinece Mese, Horváth Erika és Derceni Lévai Irénkének is a munkái, és ők már rég fűznek mindegyikük. Van, aki megjelenik, van, akikkel munkáival találkozhatunk egy-egy helyi saját kiállításunkon, fesztiválokon, de például Halász Balogh Zita lelkész asszony nem szokta megmutatni még a munkáit, vagy én még nem láttam csak rajta a munkákat kiállításokon, nem, és fontosnak tartottam, hogy őt is felkérjem erre, és nagyon örülök, hogy ő is nyitott volt erre is, és ajánlok a munkákat.
1: Ez a harmadik Kijev megyében zajló kiállítás, amely pont ma veszi kezdetét. Meséljünk az érdeklődésnek a szintjéről. Ha valamit harmadszor szerveznek, az már szinte már hagyomány. Mennyire van érdeklődés ott a nagyvárosban ezen minták iránt, ezen kulturális sajátosságok iránt?
3: Egyszer volt alkalmam részt venni közös rendezvényen, akkor én azt tapasztaltam, hogy az a kis helyi magyar közösségnek is fontos az, hogy ilyen alkalmak során össze tudjanak gyűlni, ott legyenek, de nem csak, hanem egyéb külképviseletek képviselői is érdeklődnek, mert nyilván diplomáciai képviselő is meghívást kapnak ezekre az eseményekre. Sokan nyitottak a más-más kulturális értékek iránt, és ugyanúgy természetesen a többségi nemzet képviselői is.
1: Vannak-e tervek ezen a területen? Hova tart a gyöngykészítés, manufaktúra jellegű ékszerkészítés itt vidékünkön? Hogyan látjuk ezt a területet?
3: Érdekes, hogy én úgy látom, hogy él egyébként a gyöngyművészet, és nem csak autentikus darabok készülnek, hanem újabban már ugye modern darabok is, és például, hogyha nagyon ügyesen az alkotók megváltoztatják akár a színeket, vagy a gyöngyméreteket, és akkor már a mai divathoz tudják igazítani az ékszereket, amelyek ugye fontos szerepet játszanak abban, hogy tetszik a közönségnek, és akkor be lehet csempészni a hétköznapi ruhatárba is így őket. Én

0: kiállítás. Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kötöböc Gerzsenyi Ilonával, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai hálózati szakreferensével beszélgettünk.

van. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink www.tvoptimum.net.ua. Telefon 099 555 3739. E-mail tvoptimum.net.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Kereken egy perc maradt, 11 óra itt az FM 92.1-en a különkedés szerdai műsorának az első részének a végénél járunk, de egészen 12 óráig vagyunk veletek, úgyhogy kitartást tartsak az FM 92.1 műsorán.
2: A legfrissebb hírekkel várjuk jelenleg Önöket, utána pedig vissza mindenkit a külön kiadásba.
1: Azzal is lesz énekel, ez pedig a Te vagy az a lány.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11-15 percen köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Ez a különkedett szerdai adásnak ez a második órája, egészen 12 óráig vagyunk élőben. Külön köszönjük a kommenteket, hozzászóltak. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív. És most nem egy rovattal, egy érdekes hírrel szeretnénk ezt a blokkot megtölteni, hanem egy rendkívüli, rendhagyó alkalommal, amelyet csütörtökön 13 órai kezdettel Csetfalván veszi kezdetét a Kárpát-taljai Református Egyház egy világra szóló ima alkalmat szervez a békéért.
3: A vonalnak az éterben főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallják.
2: A beszélgetés tegnap készült a püspöki hivatalban, aztán ezt a bejátszást hallhatjátok most.
4: Püspök úr, a békéért mozdul meg, Kárpátaljai Református Egyház szólítja meg a különböző szinteken az egyházakat, és úgy látjuk, hogy világ egyháza is csatlakoznak ehhez a megmozdáshoz. Imanap csütörtökön a békéért. Mit kell tudni?
5: A keresztény egyházak világtanácsa segítségünkre sietett, hogy szervezzünk egy világ imanapot a békéért, hogy végre béke legyen Ukrajnában, hogy megszűnjön a pusztítás, hogy vigasztalást nyerjenek a gyászolók, édesanyák, gyermekek, feleségek, özvegyek, és szeretnénk azt, hogyha újra élet támadna ott, ahol ma csak a mulandóságnak és a pusztításnak a nyomait látjuk. 11-én világimanapot szervezünk, Összukrajnai Egyházak Tanácsa és az Egyházok Világtanácsa közös szervezésében. Ebben több ukrajnai felekezet vesz részt, és több felekezet vesz részt világszerte, különböző országokban, különböző kontinenseken. Gyakorlatilag az imádkozás 11-én az egy 24 órás könyörgés, mert úgy, ahogy az időzónák változnak, úgy kezdődik el a könyörgés különböző helyszíneken. Mi is szeretnénk azt, hogyha a Kárpátalján, a Kárpát-medencében élő keresztények ugyanúgy csatlakoznának ehhez az ima alkalomhoz. Nem feltétlenül az időpont számít, az a fontos, hogy megálljunk egy néhány percre, és megköszönjük az életünket, imádkozzunk a békéért, imádkozzunk azokért, akik nagy veszteségeket kellett, hogy elszenvedjenek, akik elveszítették szeretteiket, akik elveszítették az otthonaikat, és imádkozzunk azért a jövőért, amiben biztonságban tudják felnevelni a gyermekeiket az emberek. Erre kérem a református közösségünket, de minden keresztény embert itt és szerte a világon, hogy könyörögjünk azért, hogy végre béke legyen, elnémuljanak a fegyverek, és élet támadjon ott, ahol ma élettelenség, sőt, pusztítás van.
4: A Kárpátaljai Református Egyház ebben az esztendőben egy fontos funkció szerepet tölt be, amelyen szerepen keresztül akár Ukrajnában is rengeteg országos szintű kezdeményezésnek lehet ott a zászlóhajósaként. Erről a szerepről beszéljünk, és ennek a programnak a apropóján hogyan jutottunk el arra szintre, hogy ma Kárpátaljáról indulva szerte a világban keresztények imádkoznak az ukrajnai békéért.
5: A Kárpátaljai Református Egyház évtizedek óta az Összukrajnai Egyházak és Vallási Szervezetek Tanácsának a tagja, alapítója is. És a Kárpátaljai Református Egyház az európai és világszervezetekben is ott van, tehát egyházi szinten, például a Református Világszövetségben, az Egyházok Világtanácsában, az Európai Egyházok Tanácsában. Ezt mi akkor is elmondhattuk, amikor még más ukrajnai felekezet nem mondhatta el magáról. Természetesen ennek sok pozitív oldala van, de nagyon sok munka és szolgálat is kapcsolódik ehhez. Most, hogy a Kárpátaljai Református Egyház az elnöklő felekezet az Összukrajnai Egyházi Tanácsban, mi igyekszünk, ami tőlünk telhető, ami fizikailag bírható megtenni annak érdekében, hogy közeledjünk a béke felé. Mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy az országban maradt emberek biztonsága az meglegyen, és azokat a kezdeményezéseket is hadd említsem, amelyekkel nem érünk még célba, de elindítjuk őket. Már voltak tárgyalások a miniszterelnök asszonnyal, az egyházak és az egyházak által alapított közhasznú intézményeknek a rezsicsökkentéséről. Olyan ügyeket is felvállalunk, amelyek nem a legnépszerűbbek, de ezekért harcolnunk kell, hogy az ukrajnai oktatás, a liberális, globalista ideológiák azok ne jelenjenek meg, ne legyen ráerőltetve az Ukrajnában élő családokra, iskolás gyerekekre. Ezek azok a munkák, szolgálatok, amelyeknek nincs nagy híre, de ezekért imádkozunk, ezekért dolgozunk. És azt is hadd mondjam el, hogy ez alatt az időszak alatt sikerült két fontos ima alkalmat is szervezni már, a Nemzeti Imanap Ukrajnában február végén, ami nem egyedi, de első volt az ukrán parlamentben ezen a napon közös könyörgés, ahol a parlamenti képviselők nagy része jelen volt, és nagyon sok külföldi ország delegáltja is részt vett ezen a parlamenti imán. Én úgy gondolom, hogy mi ezzel is beírtuk a nevünket Ukrajna történelmében, hogy a mi elnöklésünk alatt sikerült ezt az ima alkalmat a parlamentben megvalósítani, mert nem volt ilyen, mondhatom azt, hogy sosem most volt, és remélem, hogy lesz folytatása. Most is azon dolgozunk, hogy az Egyházok Világtanácsával közösen szervezzünk egy imanapot a békéért Ukrajnában, de nem csak Ukrajnában, hanem a világ minden olyan országában szeretnénk, ha végre béke lenne, hol ma háború dúl, ahol emberek halnak meg, és pusztulnak azok az értékek, amelyekért nagyon sokat dolgoztak. Én hiszem azt, hogy ez alatt a rövid idő alatt, ami nekünk adott ott az ukrajnai egyházok és vallási szervezetek tanácsának az élén, gyümölcsöző lesz. Mi nem csak azért vagyunk, hogy leteljen ez az időszak, hanem azért, hogy tegyünk. Szeretnénk adómódosítási törvényjavaslattal is élni. Nekünk erre nincs jogi lehetőségünk, de keressük azokat az utakat, melyeken keresztül ezeket felterjesztetjük. És természetesen lakosság, a keresztény közösségeknek a teherbírása, az összetartozása, igenis hozzájárul ahhoz, hogy ez az ország még viseli a háborúnak a terheit, és nem roppant össze. Az egyházaknak rendkívül nagy szerepe van. Minden templom, imaház, és gyakorlatilag minden család, ahol szentírást olvasnak, ahol imádkoznak, ezek a helyszínek a reménység szigeteivé válnak, és az emberek tovább mennek, bármilyen nehéz is a sorsuk. Hiszem azt, hogy Ukrajna 35 éves függetlenségének a jubileumi évében azok a kezdeményezések és azok a szolgálatok, amit mi el tudtunk végezni, azok hirdetik Isten hatalmát, szeretetét, dicsőségét, és javára vannak Ukrajnában élő minden nemzet, minden felekezet, minden nép számára.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével készült beszélgetésünket hallották.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedes műsorasszal, és egy újabb beszélgetéssel folytatjuk.
3: A vonal másik végén köszöntjük dr. Spenik Sándort, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézetének igazgatóját. Сьогодні з нами на зв'язку Олександр Шпеник, директор Українсько-Угорського навчального наукового інституту Ужгородського національного університету. Köszöntjük a vonal másik oldalán, hall-e bennünket?
4: Igen, jó napot kívánok mindenkinek!
2: 2026 tanév végén járunk, és mostanra már gyakorlatilag az új tanéven gondolkozunk, de kicsit kerekítsük ezt az évet. Hogyan zárja a Magyar Oktatási Tudományos Intézet a 2025-26-os tanévet? Milyen volt az elmúlt év, és hogyan teltek a mögöttünk álló hónapok?
4: Igen, köszönöm a kérdést. Hát természetesen azt kéne mondani, hogy minden nagyon nehéz volt is. Háború van, meg kevés a diák, stb. És ez nagyjából azért így is van, de ha megnézzük azokat az adatokat, amit teljesítettünk ebben a tanévben, akkor statisztika szerint egészen jól teljesítettünk, hiszen télen 46 magiszteri diplomát tudtunk átadni, és mostan nyáron pedig 49 bakalaureus diplomát fogunk átadni. Ez ilyen maximális adatok, maximális számok az utolsó, mit tudom én, 5 év alatt, mondjuk így. Ez szerintem jó, ez szép adatok, és ezen kívül az oktatás terén is, meg a tudományos munka terén is, mint az intézetünk, mint az egyetemünk, nagyon magas színvonalat tudtunk elérni, hiszen az ukrán minisztérium szerint a legfelső szinten akkreditálták, és a legfelső szinten attesztálták, mint az oktatási, mint pedig a tudományos munkánkat. És igaz, megvan az benne az érdekes, ez az utolsó 30 év alatt, ez az első alkalom, mikor ehhez még anyagi juttatásokat is adnak az intézeteknek, az intézményeknek is, és emellett a valamilyen kisebb, nagyobb bérkiegítés is tudnak kapni a tanár. Szóval igazad megvan, gondolom nem ezt várták tőlem, hogy vannak pozitív dolgok is, mert én sem vártam volna, de így, ahogy készültem ez a fellépés, ez nagyon sok pozitív élmény, és nagyon sok pozitív eredményt is tudtunk elérni ebbe a két teret, mint az oktatás, mint a tudományos terén is.
2: Ennek kimondatlan tudunk örülni, mert a jó hír azok a hétköznapjaink nagyon nagy hiánycikkei, úgyhogy nagyon örülünk és gratulunk ezen elmúlt eredményekhez. Beszéljünk a diákságnak a területéről. Milyen területeken igen aktívak és mik azok a tantárgyak, amiket igazán szeretnek az elmúlt években a diákok?
4: Ez egy nagyon szép és jó kérdés. Igazat megvalva én másképp látom. A diákok azokat a tantárgyakat szeretik, ahol normális tanár, ahol normális oktató vezeti. Igazat megvan függetlenül attól, most fizikáról beszélünk, vagy kvantummechanikáról, vagy történelmről, vagy filológiáról. Én azt látom, hogy ha a tanár, az oktató tényleg szereti a munkáját, akkor a diáknak az mindig is érdekes. Bármilyen tantárról beszélünk. Ha most viszont azt kérdezi, hogy még a felkapottabb szakok, akkor benne van, ez folyamatosan változik. Volt, amikor a történelem, volt, amikor a nemzetközi, volt, amikor az informatikai szakok. Szóval ez egy ilyen hullámszerű, és érdekes módon nehezen tudjuk megállapítani, mi alapján változik a felvételizőknek, a diákjaiknak a vélemény az egészről, de ez inkább hullámos. De viszont konkrétan a tanártól, és ez a legfontosabb, a tanártól, az oktatótól függ, hogy mennyire tudja érdekelni tenni a diákot a hallgató. Szóval én a tanára összpontosítanak, és szerintem ez a legfontosabb, hogy jó, normális, jó oktatói gárda legyen.
3: Mennyire jellemző az, hogy csak Kárpátaljáról látogatják az önök karát a diákok, vagy szerte Ukrajnába esetleg külföldről is vannak hallgatóik?
4: Igen, először is vannak külföldről is hallgatóink, még az egyetemünkről még a háború előtt is több mint 1800 hallgató volt, és ezen belül a mi intézetünkben akkor heten, most pedig ketten külföldi diák van, hát ezek magyarországi diákok, magyar állampolgárságú diákok. A másik, ami az kell az Ukrajna belülről kérdezni, és egy érdekes dolog, mi mindenkinek elmondjuk, hogy nálunk az oktatás nagyobb része is sokkal magyar nyelven megy, de emellett is voltak, és vannak is olyan diákok, mint a Dnyepropetrovszkból, a Lembergi járásból, sok más helyről jöttek, és amikor megtudták, hogy magyar, azt mondták, igen, mi ezt tudjuk, és mi ezt akarjuk tanulni önöknél például a történelmet, de ott, hogy azt rájtsük a magyar nyelvet. Szóval ilyenek is vannak, és olyanok is vannak. Szerintem ez jó. Mindenesetre érdekes. Ez egy nagyon érdekes élmény, és a számunkra is, mint a tanárok számára, és mind pedig a diákok számára is. És mi a tanárunk az összes két nyelv, mind a két nyelven el tudják mondani, és kicsikét természetesen több munkába kerül, de a tanárok számára is ez egy érdekes élmény. Szóval ez egy pozitív élmény.
2: Ebben a tanében közel 100 diplomát adtak ki, különböző diplomát adnak ki, adtak ki különböző szinteken. Mit kell tudni a munkaerőpiac és a diákságnak a kapcsolatáról? Mennyire sikerül elhelyezkedni ma jelenben 2026-ban az önök képzési rendszerében végzett diákok számára?
4: Már több éve és ez éve sem látok abszolút semmilyen problémát abból, hogy a diák, amik elvégezte nálunk a tanulmányit, munkahelyet találjon. A számunkra nagyon fontos, és ez nagyon is jól működik, már a bakalaureus diplom után majdnem mindenkinek van lehetősége tanári állásba elkezdeni a munkáit a kárpátai magyar nyelvű oktatási rendszerben, de ezen kívül nagyon sok helyi és külföldi cég is felkeresi a diákjainkat, mert nekik kellenek a többnyelvű diákok, képzett diákok, szóval az, hogy valakinek ne legyen munkahelye, úgy, hogy akar dolgozni, és ne tudnom munkahelyet, talán én ilyen diákot nem ismerek. A nagyobbik része már inkább a negyedik, ötödik évfolyamokban már mindenki dolgozik, szóval ezek a kérvényeket írják, hogy itt van a munkahelyem, ebben az iskolában tanítok, kérek szabad látogatást. Szóval én már azt mondanám, hogy az oktatás idején is a felső évfolyamokban nagyjából a hát mondjuk 50-70% a diáknak már dolgozik. Szóval a munkapiacon nagyon is kellő a diákink, ha lehet így fogalmazni.
2: Beszélgessünk a 2026-27-es tanévről, a felvételi legfontosabb időpontjait mondjuk el.
4: Igen, hát ez hosszú lenne, mert nagyon sok képzésről beszélünk, és nagyon sok lehetőségekről beszélünk, és mindegyiknek más a jelentkezés időpontja, de a legfontosabb, amit mindenkit felkérek, akik valóban bárhova akar felvételt nyerni, ez az, hogy június végéig, július elejéig okvetlenül regisztrálja be a saját elektronikus kabinettjét. Ez a legfontosabb. Ha ez megvan, azután viszont már könnyebben működik a rendszer. De ha ezt nem fogják megcsinálni, akkor tovább nem tudnak lépni. Ez a legfontosabb el. Na most annak a függvényében, hogy bakalauri szintre megy, magiszteri szintre megy, vagy továbbképzésre megy, különböző dátumok vannak, de figyeljék a honlapunkon, meg az összes honlapon ez ki van téve, annak a függvényében, hogy most milyen szinten akar tanulni. De okvetlenül is a legfontosabb megnyitni a saját elektronikus kabinetjüket. Azután pedig kezdődik a felvételi, ha a bakalauri az első évről beszéljünk, ez július 3-ától július 14-ig, nagyjából, de azt mindig kiszokták még tolni, nagyjából július 25-ig. Ebben az időpontban be kell adni már a papírokat, megint csak elektronikusan, de a saját elektronikus office-okon át. Nagyjából így, ha így röviden, de mindenütt kiírjuk most már a felvételi szabályzatokban is az dátumokat. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen ez a hivatalos időpontok nagyjából most fognak megjelenni, mert a szabályzatot azt most fogják elfogadni, de nagyjából úgy számítják, hogy én mondom. A legfontosabb megnyitni a hivatalos elektronikus office-ukat.
3: Azok, akik esetlegesen mesteri képzésre készülnek, nekik milyen határidőket kell figyelembe venni? Mennyire sürgős nekik most az időszak?
4: Igen, mindenképpen sürgős, mert nem az a fontos, hogy beiratkozzanak valahogy leadják a vizsgát, hanem megnyissák ezt az office, a saját elektronikus office-okat. Ezt június folyamán meg lehet nyitni, úgyhogy ezt ne húzzák el, mert a bakalauri azt most végződött az utolsó szakasz, itt is még lesz egy szakasz, hogy megnyitni ezt az office-t a magiszteri képzések számára. Ezt már június 10-től meg lehetne nyitni, azoknak mennek a továbbképzésre. De ott az volt a kérdés, aki magiszteri kérdése felvételment, hogy beiratkoztak a felvételi vizsgákra. Ez össz állami vizsgák. Hát most mondok egy pár ukrán szót, tudják, hogy EVI meg EVFI, ami az angol, ha leegyszerűsítjük az angol nyelv, meg a szakvizsgáról szó, de ez összállami, ez már most fognak indulni, de erre be kell iratkozni még május folyamán. Viszont azok, akinek már van magiszteri diplomájuk, meg vagy specialista diplomájuk, amik korábban kaptak is, meg annak egy másik magiszteri képzésre, és ez másképpen nagyon felkapott is egy érdekes lehetőség. Azoknak még van idejük most jelentkezni a belső Ungvári Nemzetegyetem vizsgáira.
3: Ha esetleg valaki a nagy adathalmazban elkeveredik, van-e lehetősége önökkel felvenni a kapcsolatot, esetleg személyesen kérdezni?
4: Nyugodtan megvannak az elérhetőségek, a honlap, a e-mail, a telefonszámok. Bármikor lehet írni, bármikor lehet telefonálni. Felvételi bizottság tagjai természetesen felvilágosítják a jelentkezőt abból, hogy konkrétan neki milyenek a határidei. Mert mondom, minden egyes képzésre és lehetőségre valamilyen mások vannak.
2: A honlapjukon találunk egy olyan pontot, amelyben a katonai szolgálatot teljesítők számára szól a felhívás. Mit kell erről tudnunk?
4: Ez egy érdekes, szóval több új elem jelent meg a felvételi lehetőségekben. Az egyik az, amit most kérdezett. Azok a fiatal emberek, vagy katonák, akik katonai szolgálatban vannak, vagy azok, akik voltak, és megvan nekik az úgynevezett UBD, Ucsásznik Bojvégyi, most itt ukránul mondom, mert ez fontos, hogy ez legyen meg, ennek megvan a lehetősége arra, hogy NMT zárnó nélkül belső vizsga szerint felvételt nyerjenek a Ungvári Nemzeti Egyetem képzéseire. És ezen kívül az ukrán állam támogatja ebből a szempontból a tandíjnak a felét, a másik fejt pedig meg lehet pályázni, ha normális eredményei vannak, hogy ilyen módon azok, akik szolgálatot teljesítenek, ingyen is tudnak tanulni. Erre a képzések ki vannak találva, ha ez továbbra is katonaszolgálatot teljesít, ki van találva a távoktatás, megvan rá a lehetőség, és így módon a katonák meg tudják szerezni a felsőoktatási diplomáikat. Érdekes módon ez úgy jelent meg, hogy sokan fordultak hozzánk, mert az ő parancsnokék azt mondták, hogy jó volna, ha ezek a katonák tovább képzésben részesülnek, mert ebben az esetben, ha elvégzik a bakalári szintet, mehetnek tiszti rangokba is. Szóval ez egy felkapott dolog lehetne, úgy látjuk, hogy ez érdekes. Már mai napra vannak nem sokan, de olyan nagyjából 7-8 ilyen katona, aki nálunk készen is akarnának tanulni nálunk. Szóval ez egy érdekes dolog.
2: Nagyon szépen köszönjük az információkat. A felvételi kapcsán az intézmény honlapján van lehetőség információkat kapni. Sok erőt és áldás az életükre, munkájukra. Sikeres felvételi
4: szakaszra. Köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Spenik Sándorral, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézetének igazgatójával beszélgettünk.

0: Kereken 11:58 perc van, kerekítenünk ezt a mai két órás műsort, és kerekítenünk el ezt a szerdai adásunkat. A Pulzus Rádión van lehetőség különböző vállalkozásokat, szolgáltatásokat, termékeket reklámozni. Na, ha szeretnétek ilyet, akkor mindenképpen hívjatok bennünket bátran 066-784-9950, 066-784-9950, és mi segítünk a kivitelezésben, és vannak ötleténk is. Csak bátran hívjatok. Aztán ne felejtsük el, hogy lassan a műsorunk végén egy gondolattal kerekítjük a műsorunkat.
1: Méghozzá a gondolatot a 401 éve született Apáczai Csere Jánostól vettük, úgymond egy kicsit kölcsönbe, és ezt szeretném megosztani a kedves hallgatókkal. Olyan időben születtünk, amikor a legnagyobb tudatlansággal szemben a bölcsesség és ennek tanítói egy fabatkára sem becsültetnek. De ezen kétségbe kell leesnünk. El kell-e hagynunk az iskolát? Számba se kell vennie a jövendőt? Nem. Gyalázaton és szégyenen keresztül az erényre kell törekedni.
0: A kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095-600-805, 097-600-805. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Gogola István.
1: És Birta Zoltán.
0: Isten velünk, sziasztok, sziasztok. A háttérben Margaret Ellen-nek kell, ez pedig a Nem tudtam más tenni.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: 0636. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 6.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Я один FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodin FM.

0: Vásárosnamény turista szemmel. A Bereg egyik legkülönlegesebb természeti kincse a Barabás határában található Kaszonyi hegy természetvédelmi terület, amely egy-egy egykori sziget vulkán maradványa. A sík vidékből hirtelen kiemelkedő domboldalak már messziről jelzik, hogy egy különleges tájra érkezünk. A Kaszonyi hegy nem csak geológiai érdekesség, hanem valódi élővilági mozaik is. Erdők, sziklagyepek és szőlőművelésre alkalmas lankák váltják egymást. A terület különlegessége, hogy az Alföld és a Kárpátok növényvilágán elemei itt egyszerre vannak jelen, így ritka és védett növény és állatfajokkal is találkozhatunk. A kirándulók számára a hegyoldalakról lenyűgöző kilátás nyílik a Beregi síkra, a természetjárók pedig a tanösvények mentén ismerkedhetnek meg a táj kialakulásával és élővilágával. A közelben egy egykori kőbánya és bányató is látható, amely tovább színesíti a térség természeti arculatát. A Barabásban található Kaszonyi hegy ideális úti cél mindazok számára, akik szeretnék felfedezni a felső Tiszavidék egyik legérdekesebb természeti értékét, ahol a természet, a földtörténet és a csendes túraélmény találkozik.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: el.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz

parton át, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegymesét hallhattuk. Fogadjátok szeretettel! Rákosi Kleopátra. Csodálatos világ.
1: Első rész.
0: Hol volt, hol nem volt, egy messzi országban élt egy kislány, akit úgy hívtak Mirabella. Ez a történet róla szól. A lány 14. születésnapján elment kirándulni a barátaival. Amikor elindultak hazafelé, már leszállt az este, és úgy döntöttek, hogy lerövidítik az utat, keresztül az erdőn. Mirabella ment hátul, és észrevett egy csodálatos kék fényt. Az érdeklődés erősebb volt a félelemnél, elindult hát a fény felé. Közben a barátai nem vették észre, hogy Mirabella lemaradt. Mirabella pedig tanulmányozni kezdte a fényforrást. Egy csodálatos virág volt, olyan, amilyet még soha nem látott. A lány hozzáért, és a fény eltűnt, korom sötét lett. Mirabella akkor elkezdett futni, és közben hívta a barátait. De nem válaszolt neki senki. Egy jó idő után eljutott egy rétre. A holdfényben pedig meglátott egy pegaszt. Megijedt, de közben a pegaszt hozzászólt. Ne félj tőlem, Mirabella. Te beszélsz? A pegasz azt válaszolta, mint bárki ezen a világon. Mirabella megkérdezte, hogy nem látta-e a barátait. Aztán elmondta, mi történt. A Pegasz pedig beszámolt a varázsvirág történetéről. Egyszer egy évben nyílik, és aki hozzáér, az egy más világba kerül. Ezt csodavilágnak hívják. És honnan jöttél te? A földről, válaszolta Mirabella. És hogy juthatok haza? Tudakolta Mirabella. Szél, mert így hívták a Pegaszt, ezt válaszolta. Csak a virág segítségével, amelyik egy év múlva fog nyílni, de azt, hogy hol, csak a varázslónő tudja, Catherine. Ő a felejtés erdő uralkodója. Viszont Szél elmondta azt is, hogy nem fogja bekísérni a lányt, mert aki ott tartózkodik, minden nap elfelejt valamit az emlékeiből. Ekkor kezdett hajnalodni. Mirabella hozzászólt Szélhez. Menjünk! Szél azt javasolta, hogy üljön fel a hátára, mert gyalog az erdő nagyon messze van. A lány fel is ült a hátára, felszálltak. Csodálatos tájokon át megérkeztek az erdőig. Ott elbúcsúztak egymástól. És Mirabella bement. Csodálatosan szép hely volt. Gyönyörű virágok, fák, madárkák, lepkék, növényzet. A lány közben megéhezett, elfáradt, eszébe jutott, hogy a hátizsákjában van egy kis szendvics. Közben elkezdett besötétedni. Mirabella egy nagy fa tövében épített ágból és nagy levelekből pihenő helyet. Másnap pedig elindult tovább, de közben elfelejtette a barátait. Egy kis idő múlva találkozott egy fehér farkassal, akit úgy hívtak Fortov. És át tudott változni emberré. Mirabella megkérdezte tőle, hogy hogy juthat Catherine varázslónő kastélyához. Fort azt válaszolta, hogy megmutatja. Mirabella elmondta, hogy 3 napja van arra, hogy elérjen Catherinehez, mert ha nem, akkor elfelejt mindent, és ott marad örökre. Mentek egész nap, egész este, és eljutottak a kastélyhoz. Közben felszállt a nap, és a lány elfelejtette, hogy ki ő, és mit csinált ott. Fort viszont emlékeztette mindenre. Mirabella bement a kastélyba, ahol homályos gyertyafény világított. Mirabella felkiáltott. Van itt valaki? Egy pillanat alatt világosság lett a kastélyban, és Mirabella meglátta Catherine-t. Köszönt neki, és megmondta a nevét. Catherine így szólt. Én tudom, ki vagy. Ez az én birodalmam. Én mindenről tudok. Mirabella megkérdezte, hogy hogy kerülhet haza. Catherine azt válaszolta. Egy év múlva. Én nem várhatok annyi ideig, mert otthon aggódni fognak a szüleim. Sírt Mirabella.
1: A mese második részét holnap hallgathatjátok meg.
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев, о рок, о блюз, о поп і о népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok, a mai zenesávban nem egyetlen előadót vagy zenei stílus mutatok be, ezúttal az elmúlt 20 év labdarúgó világbajnokságainak hangulatát idézzük fel. Németországtól Dél-Afrikán és Brazílián át egészen a közelgő 2026-os tornáig következzenek azok a dalok, amelyek milliók számára összefortak a futball legnagyobb ünnepével. Kezdünk! Vítanie radiostúk, hogy sem úszi, hogy nyisnyomó vöpuszkó muzisna tráku mai szadájám atmoszféru čempionátiu svítu futbolu останніх 20 років. Відіметься на етапі Південної Африки через Бразилію до майбутнього турніру цього року. Попереду пісні, які для мільйонів уболівальників стали невід'ємною частиною найбільшого

Fel, hanem azokat a pillanatokat is, amikor együtt szurkoltunk, ünnepeltünk, vagy éppen izgultunk kedvenc csapatainkért. A visszatekintés után pedig már előre nézünk, hiszen hamarosan kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok! Vlasic Rokyot bezlis na zabutnik spohadiu. Cipis nina hadujt na lše pro najprestižnišej futbolni turnir planety a i pro momenty radosti hvilubanja te pitremku ulubljenih komand. Після цієї музичної подорожі в минуле ми вже дивимося вперед. Аж зовсім скоро стартує чемпіонат світу з футболу 2026 року.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: pizzájú.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя.
1: И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az zápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép javaslatva, Jodin FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.